0: Ora bem, game non-stop música.
1: Néhány múdig ebben van ringszelt. Dénk, Rizak Stolta, pszoda, a monozati helyartó jó. Minden írós, pejkez a bajt, steli nélkül, zamut. Teregarnál, ne dala van, tudom, gáz, igaz, mert ez úgy nég ahogozel. Nem minden arra, hogy mi baj, hogy kicsit elebe azt. Maximál, hogy röv mutunda. Arra szélezte stúdiós. Igen, itt sinuselt szégunik ele kolmenénénk. Plán on väga lihtne. Tuleb mängida kõige värskemalt ja kõige parema minekuga muusikat. Muidugi vahele saan visata ka paar head vihjet selle kohta, mida põnevat saab weekendil teha ja kuhu minna. Nii et jääb aurilainele, kohe läheb Cheat Cozy uus suvine singel käima. Ja õige varsti ka Hugeli viimane banger, see on Moving to the Sun.
2: Hot weather and even hotter hits. Woo! Turn it up all summer. This is Power Hit Radio.